kell adniuk. Ennek ellenére a fiatalokból álló csapat mindenféle megállási szándék nélkül hajtott be a kereszteződésbe, a csoport vezetője pedig felháborodva mutogatott az előttük elhaladó autósnak, osztotta meg tapasztalatát az egyik kommentelő. A hozzászólások szerint, ha a kerékpárosok számára stop tábla vagy elsőbségadás kötelező tábla van kihelyezve, akkor a bicikliseknek kötelességük elsőbséget adni az autósoknak. Hasonló átvezetések vannak Jaminában, valamint a Szent István tér és a Kossuth tér találkozásánál, a belvárosi római katolikus templomnál is. Volt olyan kommentelő, aki szerint kötelezővé kellene tenni a kerékpárosok számára kresszvizsgát, hiszen ők is ugyanúgy részt vesznek a közlekedésben. Ez olyan, mintha valaki úgy menne mély vízbe, hogy nem tud úszni. Mások az előzékeny autósokat tartják felelősnek a kialakult helyzetért. Szerintük sok sofőr csak a felfestést nézi, a táblákat nem, és elengedi a kerékpárosokat vagy rollereseket akkor is, amikor nincs elsőbségük. Ez azért veszélyes, mert a kerékpáros legközelebb már úgy hajt be a kereszteződésbe, hogy azt hiszi elengedik, ám könnyen találkozhat egy kevésbé előzékeny kamionossal. Horváth László Békés Csabai autós oktató korábban arról beszélt, sokan valóban nincsenek tisztában a kerékpáros átvezetések szabályaival. Szerinte az autósok egy része elkényezteti a bicikliseket, és olyan helyeken is megáll nekik, ahol nem kellene. Példaként említette a Körte sort és az Orosházi úti körforgalmat is.

0: Újra megrendezik a Boszorkány Fesztivált Szeghalmon. A 2026-os program idén is kétnapos lesz, július 31-én és augusztus 1-én. A Szabadság tér és környéke pénteken és szombaton ismét varázslatos helyszínné alakul, ahol a szervezők a legnagyobb sztár fellépőket ígérik. A Művelődési Központ Facebook oldalán közzétett plakát alapján mindkét nap számos program várja a látogatókat, a Boszorkány Fesztivál keretében pedig különleges produkciók és látványos események szerepelnek a kínálatban. Ismét bajba jutott állaton segítettek a vízügy szakemberei. Ezúttal egy áramütést szenvedett gólyafióka szorult azonnali ellátásra. A szeghalmi kollégák jelezték, hogy a sérült madár gyors segítséget igényel, ezért a fiókát a Szentesi Mentőközpont szakembereihez kellett eljutatni. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság beszámolója szerint a mentéshez igazi vízügyes összefogásra volt szükség. Mint írták, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai ezúttal is segítettek a szállításban, egymásnak adva a stafétát, hogy a kis gólya a lehető leggyorsabban eljusson a mentőközpontba. A kövizik közlése szerint a gólyafióka állapota stabil, és a szakemberek úgy látják, hogy gyógyítható, azonban még kérdéses, hogy ősszel elindulhat-e Afrikába, hiszen a gólyák augusztus 20-a körül kezdik meg hosszú vándorútjukat, így az idő sürget. Ha a madár sérülése miatt idén nem repülhet el, akkor sem marad egyedül, az alapítvány gondozásában biztonságban töltheti a telet, és tavasszal újra esélyt kaphat a szabad életre. Békés Csabát jelölte meg eredeti célállomásaként az a két osztrák vitorlázó repülő, amelyek engedély és rádió kapcsolat nélkül léptek be Magyarország légterébe. A Magyar Honvédség légi készenléti szolgálata emiatt azonnal riasztotta a pápai bázison készenlétben álló kutatómentő helikoptert, hogy azonosítsák és feltartsák a gépeket. A légi műveleti központ váltásvezetőjének jelentése szerint a két vitorlázógép Ausztria felől érkezett, pilótáik pedig nem reagáltak a légi forgalmi irányítás hívásaira. A helikopter személyzete többszöri próbálkozás után tudott kapcsolatot teremteni velük, miután a repülés biztonsági előírásoknak megfelelően megközelítették a gépeket és egyezményes kézjelekkel jelezték, hogy kommunikáljanak a magyar irányítással. A honvédségi helikopter végül nem egy, hanem két osztrák vitorlázógépet azonosított a légtérben. A személyzet a vészfrekvencián is próbálta elérni a pilótákat, a rádió kapcsolat azonban csak több kísérlet után jött létre. Ezt követően a gépek már a magyar légi forgalmi irányítással is kommunikáltak, így a helikopter visszatérhetett Pápára. A két vitorlázó repülő eredetileg Békés Csabát jelölte meg célállomásként, ám később transponderjel nélkül, de a rádió kapcsolatot fenntartva visszafordultak Ausztria irányába, majd elhagyták a magyar légteret. Nem derült ki, miért nem jelentkeztek be időben a légiforgalmi szolgálatoknál, illetve miért változtatták meg úti céljukat. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a vadászrepülőgépek riasztására nem volt szükség, az esetet a készenléti kutatómentő helikopter beavatkozása lezárta. Július elején kezdődött meg a Békéscsabai repülőtér vitorlázó repülő nyári tábora, ahol idén 5 egyesületből csak nem 30 pilóta töltött el néhány napot a viharsarokban. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó, Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ínyenc hétvége a Munkácsi Emlékház udvarán. Harsonások töltik meg Békés Csabát a nyári kurzus idején. Diátadóval ünnepelték Szarvasváron.

kényelmesen kiülhetnek egy pohár bor vagy hűsítő koktél mellé. Forczák Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese elmondta, az ötlet a központban nagy sikerrel futó Ínyenc estékből nőtt ki. Úgy fogalmazott, adta magát a Munkácsi Emlékház különleges környezete, és szerettek volna egy olyan exkluzív családias milliót teremteni, amely egyedivé teszi az eseményt a nagy gasztrofesztiválok között. A látogatók a legnevesebb hazai pincészetek tételeit kóstolhatják meg, kézműves söröket, koktélokat és különleges sajt-borpárosításokat próbálhatnak ki. Fabuja Attila szomelier kiemelte, a hétvége kulinaritás ünnepe lesz, pénteken a pezsgők és a gyöngyöző borok világa kerül a középpontba, szombaton Tokaj mutatkozik be, és a magyar cukrászat történetébe is betekintést nyújtanak. A rendezvény ingyenes, a standoknál bárki kedvére válogathat az italok és a finomságok között. A szalonokban tartott szakmai kóstolókra és cukrászati előadásokra előzetes regisztráció szükséges. A legkisebbeket vasárnap báb előadás és játszóház is várja, ahol alkoholmentes mustalkot szinthatnak a szülőkkel. Esteként pedig akusztikus koncertek és a rezidens DJ Big Man gondoskodik majd a nyári hangulatról. Július 25-e és augusztus 1-e között ismét a Harsona kerül a középpontba Békés Csabán. A Békés Csabai Harsonás Napok nem csak szakmai tábor, hanem tehetséggondozó műhely is, ahol fiatalok és pedagógusok együtt fejlődhetnek és koncerten mutathatják meg tudásukat. Dr. Kalmár Zoltán, a Bartók Béla Szakgimnázium Harsona művész tanára elmondta, a rendezvény már a országos jelentőségű nyári kurzussá vált. A program elsődleges célja a pedagógiai munka, a hangképzés fejlesztése, amelynek eredmény a résztvevők különféle koncerteken mutatják be. A napi menetrend reggel 10-kor közös befújással indul, ezt követik a fő tárgyórák, majd ebéd után kamara foglalkozások várják a résztvevőket. A szakmai munka estig tart, utána szabad programok és tematikus előadások színesítik a napot. A hét egyik látványos eseménye július 30-án csütörtökön lesz. Este 7:30-kor a Jókai Színház előtt flashmob koncertet tartanak, ahol kamaradarabok csendülnek fel. A kurzus csúcspontja az augusztus 1-i záró hangverseny lesz a Nagy Templomban, ahol a 37 tagú Harsona együttes másfél órás nagy formátumú koncerttel lép a közönség elé. A rendezvényre Budapestről érkezett Huber Boglárka is, aki a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója. Idén elsősorban a hangképzésre szeretne koncentrálni, célja a szebb hangszín és a hangszeres játék további fejlesztése. Ő azt mondta, hogy 3. éve vesz részt a kurzuson, és nagyon élvezi a szereplést, a közönséggel való találkozást. Később főiskolán folytatná tanulmányait, hosszabb távon pedig zenekarjárokban, színházakban szeretne játszani. A Békés Csabai Harsonás Napok így nem csak szakmai továbbképzés, hanem közösségi élmény is, amely egy hétre ismét a Harsona különleges, telt hangjára irányítja a figyelmet a városban.

0: Július 23-án ünnepi hangulatot töltötte meg Szarvast a város újratelepítésének 304. valamint várossá nyilvánításának 60. évfordulóján. Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a települést. Hodálik Pál polgármester közösségi bejegyzésében köszöntötte a díjazottakat, és arról írt, nagy büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember dolgozik Szarvasért. Úgy fogalmazott, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a településért. A városvezető minden elismerésben részesülőnek külön gratulált. A díjátadó idén is méltó módon emelte ki azokat, akik teljesítményükkel, példamutatásokkal, közösségépítő vagy szakmai munkájukkal járultak hozzá Szarvas fejlődéséhez. Átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, a Szarvasváros sportjáért elismerést, valamint több közösség és sportoló megkapta az IF sportolója címet. Az utánpótlás munkáját a Szarvasváros ifjú tehetsége díjjal ismerték el. A közszolgálati díj, a pedagógiai díj, valamint a Szarvasváros egészségügyiért díj kitüntetettjei is átvették elismeréseket. A védelmünkért díj, a Szarvasváros kulturális életért díj, a közösségépítőknek járó elismerés, továbbá a Szarvasváros vállalkozója díj és a szociális tevékenységért díj is gazdára talált. A turizmus és gazdaságfejlesztés terén végzett munkáért Mester Károly részesült díjban. A polgármester bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy a díjazottak nélkül sokkal kevesebb lenne a település. Ismét szabad a fürdőzés a Gyula Városerdei és a Szanazugi Szabadstrandokon, ahol múlt héten tiltást vezettek be a fekete körösbe került uszadék miatt. A horgászokat érintő korlátozások feloldása is a küszöbön van. A tiltást az váltotta ki, hogy múlt héten növényi eredeti uszadék került a folyóba, ezért mindkét szabadstrandon megtiltották a fürdőzést. A legfrissebb vízmint azonban negatív lett, vagyis nem találtak a fürdőzőkre veszélyes szennyeződést. Gyula polgármestere dr. Görgényi Ernő közölte, hogy hétfőtől újra látogatható a Városerdei Szabadstrand. Dobosz polgármestere Köves Mihály pedig megerősítette, hogy a szanazugi partszakaszon is feloldották a tiltást. A hőség közeledtével különösen jó hír, hogy a vízminőség ismét megfelelő. Információk szerint várhatóan megszűnik a horgászati tilalom és a fekete-körös magyarországi szakaszán, amelyet szintén a szennyeződés miatt rendeltek el. A negatív vízminta alátámasztja a korábbi feltételezést, miszerint valóban növényi eredetű úszadék került a folyóba, így nem jelent veszélyt a fürdőzőkre. Sokan figyeltek fel a hírre, hogy augusztus 1-én újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár-Komló vasútvonalon. Ennek kapcsán megkeresték a közlekedési és beruházási minisztériumot, hogy a Békés megyében szünetelő vasútvonalak esetében várható-e hasonló lépés. A Murony, Békés és a Mezőhegyes Újszeged szakaszról is érkezett tájékoztatás. A minisztérium hangsúlyozza, céljuk, hogy minden bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják az újraindítás lehetőségét. Ugyanakkor a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg a rendelkezésre álló pénzügyi és járműüzemeltetési kapacitások figyelembevételével. A legnagyobb korlátot jelenleg az jelenti, hogy kevés olyan jármű áll rendelkezésre, amely a villamosítatlan vonalakon közlekedni tud. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a járműpark megújítása. A tárca több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros üzemű vasúti járművek beszerzését. A Murony-Békés 7,3 km-es vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A bezárásról akkor a Gyurcsány kormány döntött az alacsony kihasználtság miatt. A kérdés azóta is megosztja a véleményeket, hiszen az elmúlt közel két évtizedben több kezdeményezés és petíció is indult a járat újraindításáért. A békésiek számára továbbra is feljó pont, hogy nincs vasúti összeköttetésük. Az állomás épület időközben a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésébe került, amelynek tagjai összefogással sokat tettek az ingatlan megóvásáért és rendbetételéért.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Igen, igen, majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért el

0: és még több. Sport Rádió. Sport Rádió.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió.

reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
3: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
2: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
3: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
2: Szóval hagytak boszorkánykodni.
3: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően. És aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell. És aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
2: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
3: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van, tehát hogy...
2: És benned is benned volt, csak
3: igen.
2: Nem így nevezted.
3: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világom volt. És ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bosszis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami. És hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszba a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakára keresgéljen az illető. Úgyhogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
2: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
3: Igen.
2: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
3: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe Boszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
3: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
3: Azt a mindent.
2: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
3: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
2: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken is, ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
3: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
2: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, bosszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
3: Mi szerint?
2: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan

0: létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa. Van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
1: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
0: így van.
1: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
0: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint
1: nem
0: egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
1: Szóval megtaláljátok egymást.
0: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
1: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
0: Igen.
1: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
0: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
1: ezzel is gyógyítani lehet?
0: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az wellnessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az wellness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
2: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió. Sarkányok vannak?
3: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
2: Nehezebben állnak bele a bossziságukban?
3: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
2: A boszorkány fűszerekkel.
3: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
2: És mondtad, hogy ilyen szeretettel főzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
3: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
2: Sőt, és még mondani sem kell, igaz,
3: így
2: a szemmelverés.
3: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
2: Sámánok,
3: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
2: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
3: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
2: Valóság.
3: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a Föld anyára, a Föld bolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
2: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
3: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
2: teljes
3: ilyen...
2: Teljes paradox állapot, igen.
3: Igen, azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
3: Olyan nincsen, aki, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat, elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
2: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
3: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy én is többször megijedtem tőle.
2: Megijedtem
3: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is ne, és akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
2: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek. És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igen, ismerjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
3: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni, önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
2: nem
3: az én anyuk.
2: Igen, annak.
3: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
2: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
3: Igen.
2: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
3: Így van.
2: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
3: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
2: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni. Igen. Behogy bennem ez így. Így csapódott.
3: Ez így van, és ez tényes való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme. Kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
2: nem repkedtek seprűben, vagy seprűhátul.
3: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
2: És nyertél, drága Böbe?
3: Igen.
2: Helyes. Nagyon
3: sok neked. Mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
2: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűbe, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
3: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
2: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
3: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomban, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
2: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
3: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
2: Fuss és pöt!
3: Igen! Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, Böbe!

Rózsa Bőbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére használható fel. A támogatási kérelmeket innovációs tervvel együtt akár konzorciumi formában is be lehet nyújtani augusztus 31-ig az Agrártárca felületén. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozás.

0: Miniszter tájékoztatása szerint a döntés már megszületett, a rezsicsökkentés kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

6 óra után csodaszép reggelt kívánok, egy új nap, új lehetőségekkel, bízom benne, hogy azért a péntek nagyjából ezt jelenti, meg hát nagyon sokaknak már a pihenésre, a hétvégére való ráhangolódást. Én rengeteg jó zenével igyekszem ellátni. Köszönöm, hogy együtt ébredünk.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió a hét utolsó munkanapján, és bízom benne, hogy ez azért mindenkinek adhat egy kis plusz lendületet. Július 31-e van, péntek. Az Oscarokat köszöntjük. Rajtuk kívül az Ilonák, a Helének, a Germánok és a Batók is ünnepelnek. Ma nekik is sok boldogságot kívánok természetesen. Hello!

reggelt kívánok, ez a Start Rádió, július 31-e van. Nézzük a mai nap születésnaposait. Joanne Kathleen Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője ezen a napon született, mint ahogy Halasi Olivér kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló is, és kosári domokos, történelemtudós is.

0: reggelt kívánok egy ilyen csodaszép péntek reggelen is a Start Rádió szól. Ma is sok zenét és természetesen most még többet játszunk. A hét utolsó munkanapja még azért alkalmas lehet arra, hogy megvalósítsunk a melóhelyen is nagy dolgokat, de például azoknak, akik mondjuk 4 napos munkahétben dolgoznak, a mai nap már akár a pihenést is jelentheti. 7 órakor friss híreket mondunk, de utána a következő órában is érkezem rengeteg érdekes információval, jövök majd a mai nap évfordulóival is, úgyhogy mindenki érdemes a Start Rádióval maradni.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Együtt indítjuk a napot 7 óra után is a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Péntek van, ez már adhat egy kis lendületet legalább ennek a mai napnak, hiszen látjuk már a munkahét végét, érezzük a hétvége szelét, a pihenését, a lazítását, vagy esetleg a rokonokkal való találkozásnak a lehetőségét. Úgyhogy mindenképp érdemes a Startot hallgatni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy együtt kezdjük a mai napot. Igyekszem azért ilyen pozitív impulzusokkal érkezni a folytatásban is.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás, www.

0: 14. Vihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keres tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
6: És még több.
7: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Ez itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok. Képzeljék el, befejezte a labdarúgó pályafutását Marozsán Jennifer, a magyar származású olimpiai bajnok német futballista. A játékos a közösségi oldalán közölte még hó elején a döntését, és azt is írta, hogy eljött az ideje, hogy búcsút mondjon a sportágnak. 6-szor nyerte meg a bajnokok ligáját, a német válogatottal Európa bajnok és olimpiai bajnok is lett, úgyhogy azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas pályafutás áll mögötte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok az.

0: Itt a Start Rádió, július 31-e van, 1849-ben valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő a Segesvári csatában. Ezen a napon Beirutban a Wagner ünnepi játékok alatt halt meg Liszt Ferenc zeneszerző. Mondanék valami pozitívabbat, de nem tudok, ugyanis 1922-ben ezen a napon Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia.
1: Reggel is Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, hamarosan 8 óra lesz, ami azt jelenti, hogy robogunk szépen sorjában egyenesen tovább a napunkban. Sokan már ott vannak a munkahelynél, a parkolóban ülnek és várják a 8 órát, és próbálnak még minden percet kihasználni, ami esetleg a magányt és az elmélkedést szolgálhatja, de ígérem, hogy majd a munkahelyen is ott leszek, és azok hasznos információkat.

Elmúlt már 8 óra, csodaszép péntek reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Képzeljék el, rengeteg fontos és érdekes információval készültem, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni, hiszen ezekről is lehull a lepel hamarosan. Sok a szerep.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Most az intuitív étkezés kerül gorcső alá, melynek alapja, hogy ne külső szabályok irányítsák, mikor és mit teszünk, hanem a testünk valós igényei. Figyeljünk az éhség első finom jelzéseire, menjhet gyengeség, gyomorkorgás, és ne várjuk meg, mi farkaséhesek leszünk. Ugyanígy fontos észrevenni azt is, hogy mikor lakunk jól, ne együk túl magunkat. Eleinte lehet, hogy ezt úgy tanulni kell, de idővel természetessé válik, és segít megelőzni a túlevést. Cut my heart about one, two times, don't need

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Ebben az órában az étkezésünkről beszélgetünk. Gyakran eszünk amúgy akkor is, ha nem vagyunk éhesek. Csak unatkozunk, stresszesek, vagy épp szomorúak vagyunk. Az intuitív étkezés segít ezt felismerni. Tegyük fel magunknak a kérdést. Valóban éhes vagyok, vagy valamit próbálok pótolni? Ha érzelmi éhség áll a háttérben, próbáljunk más megoldást. Beszélgetni, mozogni, pihenni. Ez tudatosságot hoz az étkezésben, és persze nem eszünk feleslegesen, aztán kevesebb lesz a fókazsír a pocakunkon.

0: Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja sok zenével és most még többel. Nekem már a pénteki munkaidő véget ért. Tudom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, de ígérem, hogy én viszont jövök majd a hétvégén is, és kellemesen pihenhetünk, lazíthatunk együtt szombat-vasárnap reggelén is. Itt Csabán a Start Rádióban.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Mici kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
1: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
2: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
0: Jó ötlet, Micike!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottam.

0: Craft Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión indul a napi laza. A következő két órában rádiózhatunk együtt, üd a fedélzeten, hozom a jó zenéket, és természetesen az érdekességeket a nagyvilágból. Ma is rádiózunk együtt a következő mintegy két órában.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1921-ben napján például megszületett Bánki Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő. 1922 mai napján pedig Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jug Akadémia. Illetve 1935-ben Hódmezővásárhelyen a mai napon született Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető és riporter. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései. Sok.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk el, köszöntsük őket mindenféleképpen, az Oszkároknak, illetve az Ilonáknak nagyon boldog névnapot. Én pedig itt vagyok a következő órában, és hozom az érdekességeket, az egészségünkre is fókuszálunk majd. Rádiózzunk együtt!
1: Sokat ne van?
2: Sokat ne
1: van. Még több.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napigaza szól. Indul a második óránk is, meg annyi jó zene velünk ebben a 60 percben, és egy kis érdekesség a nagyvilágból. Jeles évforduló, a mai ugyanis 60 éve született a mai napon. J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője és megálmodója. Most pedig egy jó dal, amit mi is megálmodtunk a következő percekre.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.
3: Tell it like it

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

Mok élő mikroorganizmusok, amelyek a tápcsatornában fejtik ki kedvező hatásukat a mai kisokosunkban. Ilyenek például a bifidobaktériumok és a laktobacillusok. A név eredete probiosz, vagyis az életért. A probiotikumok többek között K-vitamin szintetizálnak, akadályozzák a kórokozók megtelepedését a bélrendszerben, és könnyen felborulhat a bélflóra egyensúlya például a stressz, alkohol vagy antibiotikumok hatására. Fontosak még a prebiotikumok, amik emészthetetlen táplálékok, ilyen például az inulin, ez tápanyag forrásként szolgál a probiotikus törzseknek. Figyeljünk oda magunkra, jó egészséget!

0: sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Ennek érünk a végéhez, ezekben a pillanatokban én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, holnap is jövök természetesen. További szép napot és jó rádiózást előre is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 31-e péntek, téli 12 óra van. Újabb fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békés Csabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsötében. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békés Csabai Közgyűlés két éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autók kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelőintézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés Szakrendelő belső felújítása második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelőintézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelőintézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A négynapos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotások szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezettudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban felesleges hivát inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vard újra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsödénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés távcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áteresze úszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is zsalt a startradio.hu-n.
5: Imádom,
6: hogy
5: ide jó zenék vannak.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még többen, pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Én itt vagyok, készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is írják meg, aztán igyekszem teljesíteni. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok, szeretném megvetni a kollégáimat egy vidám dallal. Két hatást a mai napra, és legyen gyorsan vége a munkaidőnek. Írta mindezt Kata.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallott.

0: Rádió.
1: Starz Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk, minden autóban ülőnek balesetmentes közlekedés, szóljon valami jó pörgős dal mindenkinek. Írta mindezt Péter, köszönjük szépen az ő üzenetét is.

0: Rádió.
1: Start Rádió sokzene, és még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sok szeretettel köszöntöm a családomat és minden hallgatót. Legyen szép péntekük, mosolyból ma se legyen hiány, írta mindezt Andrea.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 31-e, péntek van, ne felejtsék el felköszönteni Oszkár nevű ismerőseiket. Ezúttal nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Wesley Snipes, amerikai színész, producer, de ma ünnepel Sissy Catch, német énekesnő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.

0: hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Marad a napos, forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felők. Az égen kis eséllyel egy-egy záporzivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára. 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Sok a zene!
2: Sok a zene!
1: És még több!
2: Start Rádió!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Start Rádió, Somszene és még több. És ma július 31-e péntek van. Ma van a rendszergazdák megbecsülésének a napja. És akkor nézzünk még érdekességeket. 62 évvel ezelőtt ezen a napon a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugárzott. 78 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el. És 104 évvel ezelőtt ezen a napon Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje, köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal, döbbenetes, mire képes az ember, ha megvan benne az akarat. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus, ritmus, a délutáni magazin.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Opa, 3 óra, sziasztok, ez a Start, a 98.4-en, Aracki Zoltán meg. Bocsánat, éppen a kávém szerettem volna meginni, és azt gondoltam, hogy van még egy nagyjából 20 másodpercem, de nincs. Úgyhogy kezdjük is ezt az órát, rövidesen jön a Red Hot Chili Peppers-től a Give It Away, aztán hallhatjuk Bryan Adams és Melanie C. közös dalát, a Venue Gant, itt lesz Natasha Bedingfield és az Under Dark Project-től a Summer Jam is. Kérdés délután hallgassátok a Startot, és ha üzennétek, akkor az SMS számunk 0-20-2-21-21-20. Ezt az órát Kylie Minogue-gal kezdjük, szól a Gat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.

0: Főnök, megyünk a vásárba.
1: Milyen vásárba, Micike?
0: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeretet. És még több.
4: Start Rádió.

0: Stars 98.4-en, július 31-e van, a mai napon az Oszkárok és a Helénák ünneplik névnapjukat. Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered jelentése istenség és dárda. A Heléna a nőnév görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó, valószínűleg a görög Helios vagyis a napszó származéka. Kedves Oszkárok és kedves Helénák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!
1: Know we're liars and we start each other's fires. We just know that we'll be alright.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Megkezdte munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a testület Tiszás elnöke az ülést megelőzően elmondta, hogy a bizottság célja a 2010 és 2026 közötti mulasztások, finanszírozási anomáliák és bántalmazási ügyek feltárása, valamint jogalkotási javaslatok megfogalmazása. Munkájuk során szakembereket és politikai döntéshozókat is meghallgatnak. A testület a záró jelentését várhatóan december 31-ig nyújtja be az országgyűlésnek. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Ez a Start a 98.4-en, 4 óra múlt 2 perccel, Aracki Zoltán. Ebben az órában ismét különféle atmoszféra vár rád, halatod, Seal különleges hangulatú Crazy című dalát. Felcsendül Rick Astley örökzöldje, Never Gonna Give You Up, és természetesen érkezik a Depeche Mode és a Question of Time-mal. Rick Astley neve ma már nem csak a slágeristák miatt ismert, az internet egyik legismertebb tréfája, Rick Roll is. Nem úgy ez a dalhoz kötődik, emberek millióit lepték már meg, úgy váratlan hivatkozása, hogy végül a Never Gonna Give You Up videója indult el. Én is így tettem egyébként, jó sok kollégámat beugrattam, kevés dal mondhatja magáról, hogy évtizedekkel a megjelenés után is új rajongókat szerez egy internetes poénnak köszönhetően. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, írj nyugodtan a 0-20-221-21-20-as számra, vagy keresd a startradio.hu-t. Most pedig indul az új óra, nem sokára jön Rick Astley, előtte itt a Depeche Mode és a Question of Time.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

folytatódik a füllet, meleg idő, csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 20-22, míg délután 39-40 fokot mérhetünk.

0: Sport Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvízbe készít. Kéri. Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az ország 74%-án az elviselhetetlen asszályhelyzet miatt. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a 84 vízhiány kezelési körzetből 66 esetben már a 3-as, vagyis a legmagasabb határérték felett jár az asszályindex. A vízügyi igazgatóság szakemberei emiatt rendkívüli fokozatban végzik a védekezést, miközben a rendkívül alacsony vízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítés

nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövő

0: bővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több Aracki Zoltán. Még 5 óra múlt 2,5 perccel, örülünk, hogy itt vagy, indul egy újabb óra benne ismét. Sok-sok különböző zenei világ, hallhatod a Coldplay hatalmas slágerét, a Viva la Vidát, felcsendül az első emelet angyali vallomása, és természetesen érkezik a Dead or Alive kihagyhatatlan slágere, a You Spin Me Around. A Viva la Vida címét egyébként egy Frida Kahlo festmény ihlette. Chris Martin egy kiállításon találkozott a mű címével, amely magyarul nagyjából azt jelenti, hogy éljen az élet, és úgy érezte, hogy tökéletesen visszaadja a dal hangulatát. A szám később a Coldplay első amerikai listavezető kislemeze lett. Hogyha írná nekünk mondjuk egy SMS-t, akkor most küld el 0-22-21-21-20, és most itt a Coldplay-től a Viva la Vida.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

Ez a start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 61 éve született Joan Kathleen Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője. 117 éve született Halassi Olivier, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. 112 éve született Louis de Funès, francia komikus,

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: A 47-esen Gyulánál, a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol jön ebben az órában Tom Jones-tól a Kiss, érkezik Uncle Cricker és a Follow Me, hallatjuk a Hooligans-t és Kim Wilde-i talát is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, most a Bananarama-val folytatjuk. Szóljon a Love in the First Degree.

0: Start Rádió.
1: You don't have to be beautiful to turn

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Miért szeretem a Csaba strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szem.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek el, Indonéziában a Muna-sziget egyik menő mészkő barlangjában turisták, régészek jönnek, mennek, mindenki nézi az óriási barlangrajzokat, és közben ott hever a világ legrégebbi barlangrajza, csak senkinek nem tűnt fel. Egy halvány kézlenyomat volt az, amit félig kitakart egy kétlábú figura. A tudósok végre közelebbről megnézték, vakaróztak egy sort, aztán megszólalt a tudományos csengő, legalább 67.800 éves. A Queenslandi Egyetem szakértői szerint ez simán lehet, hogy minden eddigi barlangrajz rekordernek integet. A technika se semmi, az ősember rátette a kezét a falra, aztán festékszóró helyett szájjal fújt okkersárga festéket köré. Az ujjak egyébként feltűnően vékonyak, valószínűleg direkt trükköztek vele, csak hogy mit jelentett? Hát azt ma se tudjuk, mert se címet, se leírást nem hagytak.

Start Rádió. See the nation through the people's eyes. City.

0: living.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

Tudja merre tart, kócos kis romantika, tejfogával a szívembe martékozó angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel. Hédorba szúrják a fákon a kapucán, láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 ember gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A 7 vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányok. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Általában ugye manapság nagyon-nagyon divat így a közösségi platformokon, legyen az a videó megosztó, legyen az a kék színű F betűs kis bigyócska, nagyon-nagyon divat lett ugye beszólogatni a másik embernek, akár poénból, akár rossz indulatból. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen rossz indulatú megjegyzéssel, mit üzensz azoknak az embereknek, akik szembesültek azzal, hogy beszóltak nekik, mire figyeljenek, hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket, te hogyan reagálod le ezeket?
3: Hát aki ilyen pályára megy, az annak számolnia kell elég keményen ezekkel a kommentekkel, vagy az a megoldás, hogy például Kökény Attilától hallottam szerintem, mikor muzsikáltunk, hogy ja, hát én nem olvasom. Vagy az van, hogy nem olvasom, vagy az van, hogy a lelküket megerősítik, és hát például Henny azért az viccesebbre veszi a történetet, ő kineveti ezeket, meg inkább válaszol is. Uh-huh. Akkor is ismerje meg őket személyesen, hogy ő más, amiről beállítják.
2: Jó, de mondjuk ez is ilyen emberfüggő, tehát ugye tudjuk, hogy a Henny azért beleállósabb, mint ugye például egy Kökény Attila. Tehát a Kökény Attila az olyan, hogy jó, ő távol tartja magát ettől az egész dologtól, de Henny meg ugye ő pörög, tehát ő beleáll ezekbe a dolgokba.
3: Igen.
2: Tehát ez is szerintem ilyen jellemfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezt az egészet.
3: Jellemfüggő, addig nem szabad menni, hogy a lelki világát és a identitását szétcsinálják. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen előadóval is, azt most nem akarom elmondani, de az nagyon, ha a komment szerint ítéli meg magát valaki, az tragédia lesz. Hát az a szétcsinálja az identitását, az érzelmeit. Hát nem, tudni kell, hogy ki vagyok abban a munkában és a helyzetben.
2: Persze, meg hát ugye, hogyha érkezik egy ilyen negatív dolog, negatív komment, és ugye, hogyha az adott ember magára veszi túlságosan a lelk is, akkor az le is tudjám húzni.
3: Nagyon le tudja húzni, sőt, el is tudja idegeníteni attól az úttól, amire ő ráállt.
2: Így van.
3: Úgyhogy szerintem ne a külsők szerint ítélje meg magát a személy.

0: Start Rádió.
1: Vannak-e tervek így a jövőre nézve? Ugye említettük, hogy jó sok projektben benne vagy, csökkentetted ugyan, de még azért benne vannak így a mindennapjaidban. Vannak-e terveid?
2: Hát ugye Covid idő alatt én, tehát 2010-ben Budapesten laktam, ez nekem most teljesen új volt, hogy Covid idő alatt váltanom kellett, úgy várost is, úgyhogy leköltöztem Békés Csabára, család szempontjából is jobb volt, és elkezdtem én itt építkezni, hála Istennek már sikerült felépíteni a házunkat, a családunkkal. Viszont én létrehoztam egy 2021-ben egy egyesületet, ez a Herreáltás Egyesület, ami igazából fiatalokkal foglalkozik, oktatással, kultúra és ilyesmivel, és én ezt 2 éve elkezdtem itt Békés Csabán, 5 fővel foglalkozni.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kultúrával foglalkozik ez az egyesület? Te mit akar ez így konkrétan?
2: Hát ki milyen világnézetből jön, és azt az emberek sose kérdőjelezik meg általában, hogy hát én apámtól lesz, és ez teljesen normális. Viszont, hogyha valaki rossz világnézetből jön, azt tanítani kell. Úgyhogy én hit, kultúra, oktatás, zene, ezekkel foglalkozom, és lehet, hogyha egyik diák beszól a másiknak, ezt már nem teheti meg egy Budapesten egy nagyon nagy helyszínen, tehát ebben nyilván ott már nem lehet megtenni mindent. Amiben ő felnőtt, lehet ott normális. Úgyhogy ezzel erre nagy hangsúlyt fektetünk, ezzel az egyesülettel. 5 fővel kezdtem, és most jelen pillanatban 50-60 fő fiatal jön össze itt Békés Csabán egy központba.
1: Ernő, egy élmény volt.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

csókol, kicsi asszony. Ne izguljon, ne virrasszon, előbb-utóbb majd sorra kerül. De ha megismer engem, a sokba kerül, mert ellopom a szívét és minden kincsét. Nagyobb áldozat a földön nincs, még elátkoz engem és sírni fog. Majd rá

0: érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szeretni.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elálljon engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsém, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy hú.

Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 31-e péntek, téli 12 óra van. Újabb fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békéscsabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelő Intézet felújítása. Újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsödében. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békéscsabai közgyűlés két éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását